90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és puszta-kimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis rétege, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen több felé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Kettészakította az országot a magyar családok reál jövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss elemzésből. A felmérés szerint a családok reál keresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de miközben a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték az orvosaik. Azt további vizsgálatok fogják kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek, őket később sikerült szétválasztani. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az öt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Letartóztattak 4 férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potencia növelőt és illegális gyógyszereket. 5. társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás. Azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekesszékes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. Flashmobbal, beszélgetéssel és játékokkal várja a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a közönséget a 97. ünnepi könyvhéten, saját standjánál és a pódium színpadon. A standnál egész hétvégén játékos és interaktív programokkal várják a látogatókat. Ki lehet próbálni például a megújult óriás puzzle-t, részt lehet venni irodalmi kvízeken és totókon, valamint szavazni a könyv vagy film elnevezésű installációnál arról, hogy egy történet könyvként vagy filmes feldolgozásként nyújt-e nagyobb élményt. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár az ünnepi könyvhét teljes ideje alatt az 51-es standnál várja az érdeklődőket. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perc elmúlt 6, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja, a mai június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Hét utolsó munkanapján nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikulai, de kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből a Nickelback zenél nem sokára.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron. Nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves

0: motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Június 12 péntek, a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk.

0: zavar szalagok. És itt lesz az egyslágeres Jó Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság.
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Makronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
10: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
11: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
12: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak.
13: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
14: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron. Nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja. De a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a Billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is. Ha van, 0620 55 55 155. Jó reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a fenn ma legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron. Nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem 2/3-át a tagállamokkal bonyolítja. De a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Veszteffen a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz-zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja. Majd szeromig bálok a kör közepéből, majd hiányzok. 1951. június 12 megszületett Brad Delp, gitáros énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. A legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
3: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Autocity Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
8: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
9: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: Zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. Négy telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja. De a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Madonna feldolgozással indul az óra 5 perccel múlt 8. Jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MCs és James Morrison is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 2026-ot írunk így, hát ne csodálkozzunk, hogy egy nappal a foci VB megnyitója után ellepték a YouTube-ot a fake, azaz hamis VB megnyitó ceremóniák. Csupa AI stadion, AI emberek, mesterséges intelligencia által generált hamis duettek, például Shakira és Pitbull VB megnyitó duettje, ami hát nem létezett. Nincs, nem volt ilyen. Bezzeg a 90-es és 2000-es évek, amikor, hát főleg a 90-esben még rendes internet sem volt, nemhogy AI. James Morrison és a You Give Me Something érkezik, és ha már szóba került, egy picit megidézzük a múltat, nem sokára Lisa Stansfield-el is itt a Besten. Jó reggelt!

0: legjobb zenék.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Sajnos hajnalban több halálos áldozatot követelő baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Teljes pályazárban, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a pályáról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek, aztán Sophie B. Hawkins.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. Négy telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja. De a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Sok a baleset újból. M3-as Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a hajnali súlyos M1-esen történt baleset miatt Hegyeshalom felé a győri elkerülőt lezárták. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, bárm az infót a 0620 55 55 155-re. Edwin Collins jön, és a Girl Like You a bestem.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is szólnak a legjobb zenék, például a Unique-tól. Vagy a Sept-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, mindjárt a friss hírek jönnek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám. Fontos a megbízhatóság.
3: Makronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
0: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
3: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
0: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
6: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron. Nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem 2/3-át a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

Ébreszt FM a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályázár van az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion. Ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give It To Me, a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól a Besten.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron. Nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre Nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem 2/3-át a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love? 4 perccel múlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha dugó baleset van, villőt vagy szülinapost köszöntene bárki, 20 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ezt a fem, a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a besten.

Best FM, a legjobb zenék az M1-esen hajnalban Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban lett

0: terelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél, szintén teljes pályazárban érvényben, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság, polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merülnek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
1: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált 2 népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székely varságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székely Hon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elő a gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kilőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki annó 2011-ben lemaradt Szil budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Szil koncert. Ő indítja az órát, szól már is az Amazing. 4 perccel múlt 11, június 12, péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Max Levente vagyok.
0: Best

Ezt a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extrában. 6-tól a házigazdától Whiteboytól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyárban, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazárban, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sunday dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult az idei kompetenciamérés, megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötét piros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok, elmúlt téli, jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye a hétvégét már megkezdőknek, meg aztán végképp jó pihenést kívánni. A kosindalával jön a Hide You, itt lesz Christina Aguilera, most pedig Emily Sunday indítja a délutánt. Jön a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább!

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Beavers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia, az ittas sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munka reggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolna vármegyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő, és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. George Michael dalával viszem tovább a délutánt, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt a Cabo is hozza a Living in Up dalt. Most a Gácsóval táncolunk So Many Time, rögtön így az óra elején. Szép napot!
0: Best

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a péntek délután? Nagyon remélem, hogy jól, és hogy van idejük egy picit válaszolni a napkérdésére, mert csak egy egyszerű, laza kérdéssel készültem. Ki mit csinál a hétvégén? Ki mit tervez? Ki hová utazik? Vagy szimplán csak sorozatmaraton tartanak a kanapén? Hú, azt is nagyon-nagyon szeretem. 0-20-55-55-155, ide lehet ma is a napkérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle. Előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jön most Takabu és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több. Mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát, és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti Ada belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell csak várnunk, 2 óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányosságok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztókból már nem juthat el.
1: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánjövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, sokan a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak ajánlani tudom. A lányom ballagása miatt az egész család összegyűlik, nagyon várjuk, ezt írja Erika, mert hogy most sikerül egyébként mindenkit összehozni. Hát jó kis családi program lesz. Zsuzsiék a hétvégét a Balatonnál töltik, szintén a családdal. Azt írja, végre egy kis pihenés és lángosozás vár ránk. Istenem, de imádom a lángost. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és a lángosok is. Mellé pedig egy kis Red Hot Chili Peppers, méghozzá talán az egyik legérzelmesebb dal a csapattól a 90-es évek. Érkezik az Under the Bridge, ami a magányról, a függőségről szól, egy kis melankóliával keverve. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Rápillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzésre, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok és a kettő között, amiket mérhetünk. Szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt van már a péntek délutánunk kellős közepe, ez pedig a 94.3 Best FM Baja és a térség. Hát üdv mindenkinek, kedves hallgatók, páran azért csak velünk voltak az előző felvonásokban is. És innentől kezdve együtt töltünk 3 órát este 6-ig. A neve Molek Csongor, Gwen Stefani és Akon közös száma szól, a Sweet Escape című dal.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas péntek délutánt kívánok mindenkinek, és legyen lazulós, főleg azoknak, akik még melóznak. Örgetjük a munkaidőt is a jó zenékkel, ahogy mindig. A nevem Molek Csongor, fókuszálunk picit a hétvégi időjárásra, bár szombatra is kellemes. Viszonylag nyárias időt mondanak a hozzáértők ide a déli ország részbe. Napos gomoly felhős idő körvonalazódik, de inkább a napsütés lesz fókuszban. Állítólag. Jelenleg ezt mondják. A nyugati észak-nyugati szélmozgás lehet erősebb majd, élénklökések kísérhetik, és hajnalban ismét kapjuk ezt a friss 8-12 fokot, a csúcsérték pedig 21-26 fok körül alakul majd délután. A pollenterhelés ugyanaz, mint volt, a csalánfélék, a pázsitfőfélék és a gombák pollen koncentrációja maradt a közepes tartományban, be kell tárazni papírzsepiből az érzékeny hallgatóknak. A Daft Punk francia duó örök slágerével folytatjuk a délutánt, ez az Around the World című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség

0: ajtót nyitva tartással várják a látogatókat. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Varsó adott otthont az idei fekvenyomó világbajnokságnak, ahol a Sugo Power Ese, két versenyzője dobogóra állt, 46 ország közel 1400 sportolója indult. Schauer Kornél 220 kg-os nyomással az előkelő 5. helyen végzett. A nemrég igazolt Göncöl Mihály minimális különbséggel maradt le a dobogó felsőfokáról, 192,5 kilós nyomással ezüstérmet szerzett. Nagy Pál Krisztina világbajnoki címet szerzett az 51 kg-os súlycsoport Open kategóriájában, 105 kg-os nyomással, és augusztus elején Litvániában Európa-bajnokságon indulnak a bajai versenyzők a válogatottban. Mindenkinek szívből gratulálunk. A részletes beszámolót megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Desiree érzelmes slágerét meghallgatjuk most, ez a Life című felvétel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. A legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság.
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Pakronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
10: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
11: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
13: A legjobb zenék itt pörögnek a 94.3 Best FM-en. Jó a tempóból visszaveszünk azért. Hozok érzelmes felvételeket is még a következő két órában, így péntek délután. A mikrofon mögött Molek Csongor, baljai hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és énekel nekünk Amy Winehouse. Tőle szól a Tears Dry on Their Own.
12: 94.3.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken. Én Oleg Csongor vagyok, és ünnepelünk együtt a bajai hallgatókkal így június 12-én. Sokan már csak azért is ünnepelnek ma, mert péntek van, de névnaposaink a Villők, Jánosok és Leók. Isten éltesse az ünneplő bajai hallgatókat nagyon sokáig. Na nézzük, miről híres még a mai nap. Akad pár esemény azért. 54 esztendeje kirobbant a Watergate botrány, melynek eredményeképpen Nixon elnök lemondott. És 177 éve szabadalmaztatták a gázmaszkot, kedves hallgatók. Híres emberek, akik ma születtek, 91 éve született Finta József, kossuthdíjas építész, aki 60 éven keresztül volt fontos szereplője a magyar építészetnek. És 83 éve látott napvilágot Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyűs, zeneszerző. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, bajai hallgatók. Egy duett következik, Melanie C. és Bryan Adams énekel ebben a dalban, melynek címe When You're Gone.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Sok gondot okozott a vihar, toboroz a Bartina és lakossági fórum Pakson. Köszöntöm Önöket, 2026. június 12-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Hungaromet által megjósolt zivatarok és erős széllökések Baját sem kerülték el. Csütörtökön reggel

0: végzetes következményekkel járt, hiszen a viharban elpusztult egy bajai gólyapár, akik vélhetően áramütést szenvedtek. Bővült a napelempark Paks határában, a beruházó tájékoztatása szerint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz által támogatott projekt során új hálózati energiatárolók telepítésére került sor. A fejlesztés 672,3 millió forint vissza nem térítendő támogatásból Európai Uniós finanszírozással valósult meg. Toboroz a Bartina. A Bartina nem csak egy egyesület, hanem fogalom. Egyet jelent a néptánccal, a páratlan gazdag magyar népi hagyományok ápolásával. Az idén 60 éves jubileumát ünneplő Bartina Néptánc Együttes az elmúlt 6 évtizedben megkerülhetetlen szereplője lett a hazai és a nemzetközi kulturális életnek. Érdeklődni lehet személyesen Szekszárdon a Bartina irodában. További részletek a szekszárdi hírek oldalán. Pakson várnak minden érdeklődőt lakossági fórumra, ahol a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás önkormányzati képviselő tartja június 16-án 17 órakor a Városháza nagy termében. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy fiatal fiú megtalálása érdekében. A 19 éves Fülöp István kedden tűnt el, azóta nagy erőkkel keresik, családja szerint Dunaföldváron veszett nyoma. A rendőrség hivatalos honlapja szerint a 19 éves Budapesten született Fülöp István június 9-én kedden eltűnt, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról. A fiatal férfi felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, így a lakossághoz fordul a rendőrség. Időközben az eltűnt embereket kereső, illetve dunaföldvári közösségi csoportokba is megosztották azt a posztot, amit az egyik családtagja írt. A segítségkérő üzenetében az áll, hogy Istvánnak Dunaföldváron veszett nyoma szerdán hajnalban. A Beszédes József hídnál megtalálták a táskáját benne az összes személyes iratával, de ő maga nem volt sehol, írja a FEOL. A keresett fiatal férfi 180 cm magas, vékony testalkatú, sötét barna, váll aláérő hajú, barna szemű, jobb csuklón, egy virággal, levéllel körbefutó minta, bal csuklóján pedig egy ikrek csillagjegy tetoválás található. Eltűnésekor kék farmer jacket, fekete melegítő nadrágot, kék pólót és sportcipőt viselt. Fotója polisz.hu oldalon megtekinthető. A demencia megelőzése és a szellemi frissesség megőrzése állt a középpontban az Alzheimer Café Paks június 10-én a polgármesteri hivatalban megtartott rendezvényén. Az előadáson a résztvevők a memória tréning szerepéről, valamint a figyelem és a mentális aktivitás fejlesztésének lehetőségeiről hallhattak. Beszámoló a Telepaks oldalán. Szekszárdon is készülj egy felejthetetlen sportos estére, ahol több mint 20 sportág, izgalmas bemutatók, versenyek és közösségi programok várnak minden korosztályt. A mozgás éjszakája június 12-én, vagyis ma 18 és 24 óra között zajlik. Részletes programok a szekszárdihírek.hu oldalon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.
2: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
3: You know his name.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és most is jelentkezem rendőrségi közlekedési összesítővel, kedves bajai autósok, úgyhogy maradunk vármegyénk határain belül, ahol egy hét alatt 47 rendőrintézkedést igénylő baleset történt, ezekben 15-en sérültek meg. 18 olyan autóst igazoltattak, aki a vezetés megkezdése előtt fogyasztott szeszes italt, és olyan sofőr viszont nem volt, aki ittasan okozott balesetet. Az ittas vezetők ellen eljárás indul, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják. És még mindig sok a gyorshajtás, regisztráltan 1343-an lépték át a megengedett sebességhatárokat, nekik minimum 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük. Az a sofőr, aki 50 helyett 118-szal hajtott, 312 ezer forint bírságra számíthat. Mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok, szabályosan közlekedjenek. Most ATB zenél, és nyári slágert hallgatunk, ez a Let You Go.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság?
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
9: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, a hétvégi nagykörösi programra elég sok helyi sütni szerető résztvevő készült, és sokan már alapanyagokat vásároltak, megtervezték a kínálatukat, és napokat szántak a felkészülésre. Az alszegi rendezvényház szerint viszont olyan helyzet alakult ki, amelyben nem tudták garantálni az árusok biztonságos részvételét, ezért a rendezvény lefújása mellett döntöttek. A szervezők a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben számoltak be arról, hogy a hétvégére meghirdetett süteményvásár ellen feljelentés érkezett. Az ezt követő hatósági egyeztetések során olyan körülmények merültek fel, amelyek miatt nem tudták biztosítani, hogy minden résztvevő kockázatmentesen vehessen részt az eseményen. Kiemelték, hogy nem szeretnék kitenni az árusokat annak a veszélynek, hogy esetleges hatósági eljárás vagy bírság érje őket. Az alszegi rendezvényház szerint a legnagyobb veszteség nem is őket érinti, hanem azokat az embereket, akik heteket vagy akár napokat dolgoztak azért, hogy bemutathassák saját készítésű süteményeiket. Hangsúlyozták a bejegyzésben, hogy a süteményvásár mindig is a közösségről szólt, a házi süteményeket, készítőkről, a nagymamákról, a lelkes hobbi cukrászokról és azokról a vásárlókról, akik örömmel támogatták őket. A rendezvényház arra is felhívta a figyelmet, hogy számos résztvevő már megvásárolta az alapanyagokat, időt és energiát fektetett a felkészülésbe. Ahogy írták, talán nem is maga az esemény elmaradása a legfájóbb, hanem az, hogy olyan emberek munkája és lelkesedése vész kárba, akik semmiről sem tehetnek. A további részletes infókat a baon.hu hírportálon megtalálják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: A legjobb zenékkel mindig garantált a zenei változatosság. Itt a 94.3 Best FM-en, Vaja és a környék. Tartalmas késő délutánt péntekre. Őszintén remélem, hogy már tényleg kevesebben melóznak, mint az előző órákban. Ha mégis, akkor kitartást kívánok. A szeptemberrel kezdünk, és meghallgatjuk a Cry For You című dalt. 94.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on közlekedjenek türelmesen és szabályosan, kedves baljai autósok. Vannak infóim, főleg fennakadással összefüggésben a környékről. Ugrunk egy picit messzebb az 55-ösre, Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton. A 42-es és a 64-es kilométer között számítani kell félpályás lezárásra. Aztán az 55-ösön a 81-es kilométernél hasonló a helyzet, híd és áteresz javítási karbantartási munkálatok miatt. És az 51-es minden nap előtérbe kerül, kátyúzási munkákat végeznek Budapest-Baja-Herceg-Szent másodrendű főúton. A 150-es kilométer környékén itt is aktuális a félpályás lezárás. Ha van még fennakadással kapcsolatban infójuk, vagy rendőri aktivitással összefüggésben, jelezhetik bátran 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most a jamaikai rapper zenél nekünk a Besten, Sean Paul, és szól a We Be Burning című dal.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, amiről már beszéltünk röviden korábban, kedves bajai hallgatók, a pedagógus nap alkalmából köszöntötték a bajai oktatási intézmények tanárait, vezetőit, illetve az idén nyugdíjba vonuló pedagógusokat június 8-án hétfőn a Városháza 10 termében. És a bajai óvodaigazgatóság Kinizsi utcai tagovodája gyermekeinek műsorát is láthatták, akik ott voltak. Ilyen nyárköszöntő magyar-horvát dalcsokorral készültek, majd a Szent László MK Lukin László Ézi és Ami diákjai és tanára, Csille Hanna, Füstös Anna és Mihálovics Lilla szeremlei népdalcsokrot adtak elő. Következett Mozart menüettje, Füstös Anna zongora előadásában, majd egy-egy négykezes mű. És az ünnepi műsor további részében a bajai óvodaigazgatóság Lőkert Csori tagovodájának két versmondója következett, hát a tartalmas beszámolót megtalálják az amve.hu hírportálon. Egy hazai énekes következik, Király Viktor, és meghallgatjuk a Solo című

0: girl. But I don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, én lépek lassan, péntekre szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek. És zene a De La Soul, meghallgatjuk a Ring Ring Ring című slágerét. Köszönöm szépen a közreműködést is mindenkinek. Holnap már hétvége, remélem a programokat betervezték a legtöbben hétvégére. És szombaton délután 3-tól várom a hallgatókat itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Molek Csongort hallották, jó pihenést kívánok, és ha nem találkoznánk, akkor tartalmas hétvégét. Hello!

0: we'll get back to you.
1: 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a Gemtanulási Központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, a 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Christian hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Christian, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdeke, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat az Best FM

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is. Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki hétfőn itt volt velünk, úgyis tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menő, a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz, egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
5: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
4: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.

0: Shift.
1: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Save Our Soul, egy Kisa vokállal, ugye? Mert mondtad, hogy van egy ilyen régi új Bob Sinclair dal.
2: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem
1: igen,
2: a dalt.
1: Igen.
2: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait. New shoes. 80-as évek.
1: Így.
2: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
1: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
2: Nem, ez a Bob Sinclair.
1: Ez a Bob Sinclair. Szévászó, Nightshift Extra, úgy, mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosan az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
2: Szevasztok, hey!

0: legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Na mindig, amikor megkérdezem, hogy na velük mi van, akkor mindig vagy nyomod az új infót, vagy egy 2-3 hét múlva jelentkeznek új kis lemezőcsők a Fetszencról
2: kapcsolatban. Ja, Fetszencról, igen.
1: Kérdezem, hogy mi van velük? Mit tudsz róluk? Vannak
2: nem tudom, most újdonságot nem hallottam még róluk, tehát így nem tudom, el vannak tűnve. De szerintem ketten külön biztos, hogy dolgoznak még a 100%.
1: Mert most én azt néztem, hogy ilyen tényleg ilyen 2000-es ilyen ikonok, mint vittem az Artful Dodger. Körbe turnézzák most egész nyáron, sajnos persze. Csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
2: Szóval annyi, hogy a Two Step Garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a Speed Garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
1: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, van fősgyökeres angol dance műfaj, akkor az a Garage meg a Two Step.
2: Bizonyám, pontosan.
1: Na mindegy, Fetszen, Small Turnaround, Classic House, egészen 8-ig Lower Krisztiánnal a lemezjátszók mögött.
2: Úgy.

0: Na őt még egyszer valahol élőben, de szeretném.
1: Buszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát már ilyen Bob Sinclair a lányát.
1: Igen.
0: A David Guetta szintén ugye a fiát, igen, kapcsolatban tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, hogy ott tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hadd érvényesüljön.
0: Hát, tapasztaljanak, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert ott
1: szorakozdat, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Mózdi mellett, aztán kiderült, hogy az a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket.
0: Nem tudom.
1: De állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Beloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyám.
0: Ami aztán sose jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos ugye az Earth, Wind & Fire-től megkérni jogot, az azért elég necces történet lenne.
0: A Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy ez a szedi, az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén. Ez egy ilyen tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, mert így meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby. És mondta Jagger, figyelj,
1: jó.
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy azért
1: most
0: mondom,
1: hogy
0: a Sonicéknak szólni kell, hogy figyelj, kitartás, hát.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom, mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csókoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a bugit meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Christiannal.
1: Úgy, szavaztok, hely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigarettarabjait. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is egy piciként hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleaverre és David Corra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja Robert Cleaver ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan vérjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Do

Beszteszem a legjobb zenek, a holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára. Pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hidegfront, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szüret, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a Gemtanulási Központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, a 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és a Lokával.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: What is this gonna be called Gallocho? Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És hogy ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a szószé.

0: Rivers.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eltávolodott ő most arra a zenéléstől. Vagy hát nekem sem nagyon tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített, és nem mellestek, ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a bitch.

0: dráma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Tragédia az M1-esen elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
3: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
6: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
5: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM. A legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Mark és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadság vándorai. Itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM.

megváltoztatom a legjobb zenék, hogy a most érkező Zsárul és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor egy Zsárul koncerten az első négy sort teljes egészében megvette, majd nyilván senki nem ment el és üresen hagyta.

Stefan, a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi, a hétvégi házigazda, pihen, a nyaral horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge és deep house, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift, jön a Friend.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen